den varme apua, mis kunnus hartris mi. Nupot, sin kremeni ma tündul, sin uva